0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyre repülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelemdöfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumorjorosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoljó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Derül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogos feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen, és romániai lakóhelyen rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: 2026. augusztus 7-én pénteken ki az ágyból, jó reggelt mindenkinek, ébresztő föl, indul az utolsó Reggeli Plusz Light Edition velem Keserű Tomival. Egészen 8-ig itt vagyok és várlak benneteket a mai napon is, és szállítom az ébredés, valamint a készülődés mellé a fontos infókat, az érdekességeket és a legjobb zenéket, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel. Szó lesz majd arról az első órában, hogy van 7 dolog, amit soha ne áruljunk el a mesterséges intelligenciának, figyelmeztetnek a szakemberek, hogyha ugye beszédbe elegyedünk az AI-jal. Aztán az óra második felében pedig majd arról fogok beszámolni, hogy a kánikula bizony éjszaka is kimeríti a szervezetet, hogy mire érdemes odafigyelni. Hát figyeljetek mindenképpen, és ezzel kapcsolatban is elmondom majd a dolgokat. Úgyhogy tartsatok velem, ez a Reggeli Plusz Light Edition, a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Itt van kezdésként Martin Garrix és Ed Sheeran, jön a Repeat It. Jó reggelt!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: ébresztő, ki az ágyból, jó reggelt kívánok nektek itt a Plusz FM-en, a reggeli Plusz Light Edition-ben pénteken, ahol a mesterséges intelligencia a fókuszban és a főszerepben a folytatásban. Hát az AI-jal való mindennapi kommunikációban is vannak olyan határok, amelyeket érdemes komolyan venni. A szakértők szerint legalább 7 olyan adat és információ típus létezik, amit semmiképpen sem szabad megosztani az AI rendszerekkel. Még akkor sem, hogyha a felület barátságosnak tűnik, vagy esetleg mondjuk gyors segítséget ígér. No nézzük akkor. A legfontosabb, hogy soha ne adjuk meg a személyes azonosítókat, például mondjuk a lakcímet, a telefonszámot, az útlevélszámot vagy banki adatokat. Ugyanígy kerülendők a jelszavak, a belépési kódok és minden olyan információ, ami hozzáférést adhat a digitális fiókjainkhoz. A cikk szerint nem jó ötlet egészségügyi dokumentumokat vagy diagnózisokat sem feltölteni, mert ezek érzékeny adatok és nem biztos, hogy megfelelően kezelik őket. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az AI-nak nem érdemes munkahelyi titkokat, üzleti terveket vagy belső céges dokumentumokat megosztani, mert ezek később kiszivároghatnak vagy nem megfelelő helyre kerülhetnek. Ugyanez igaz a gyerekek adataira. A kiskorúak személyes információi különösen védendők. A cikk üzenete egyébként egyszerű. Az AI nagyon hasznos eszköz, de ugyanúgy kell vele bánni, mint bármilyen online szolgáltatással. A digitális biztonság alapja, hogy csak olyan infókat osszunk meg, amelyeknek nincs kockázata, ha esetleg később máshol is felbukkannak. Szóval egy a lényeg, hogyha megfelelően és óvatosan, valamint kellő figyelemmel használjuk ugye a mesterséges intelligenciát, akkor nem lesz probléma. Én is használom bátran a slágereket és a magyar kedvenceket, ezekkel ébredünk itt a Pluszon a reggeli Plusz Light Edition-ben. Jön Pink és a Funhouse.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Give it drama.

reggeli plusz light editionben jönnek a helyi infók is természetesen. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Nagyvárad önkormányzata az országos energiahiány és az asszály miatt. Florin Birta polgármester bejelentette, a közvilágítást a megszokottnál egy órával később este 10-kor kapcsolják fel. Az új menetrend egyébként már életbe lépett, és az asszály idején marad érvényben. A polgármester szerint a közvilágítás a város egyik legnagyobb energiafogyasztója, ezért az egyórás késleltetéssel naponta mintegy 3,3 megawattúra villamos energiát takaríthatnak meg, éppen a 19 és 23 óra közötti csúcsfogyasztási időszakban. Az átállás fokozatos, így a következő napokban a város különböző részein eltérő időpontban kapcsolhatják fel a lámpákat. Az önkormányzat az ipari parkban működő cégeket és más vállalkozásokat is arra kéri, hogy lehetőség szerint ütemezzék át energiaigényes tevékenységüket a csúcsidőszakon kívülre. Florin Birta azt is bejelentette, hogy a keddi naptól a nagyváradi hőszolgáltató naponta mintegy 50 megawattóra villamos energiát termel, amelyet az országos hálózatba táplálnak. A nagyváradi vízmű szerint jelenleg nincs gond az ivóvízellátással, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az asszály idején takarékoskodjatok a vízzel. A polgármester arra kéri a nagyváradiakat, hogy a következő 1-2 hétben 19 és 23 óra között lehetőség szerint csökkentsétek a villamos energiafogyasztást, ezzel is segítve az országos energiarendszer tehermentesítését. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket. Én viszont nem spórolok a jó zenékkel, remélem ezt nem bánjátok. Már is érkezik itt a Pluszon Ariana Grande, ez a No Tears Left to Cry. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a

0: I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ez a Plus FM nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: Jó reggelt és kellemes pénteki napot kívánok nektek, pluszosok itt a Reggeli Plusz Light Edition-ben, ahol érkezik a második témánk az első órában. A kánikula nem csak nappal terheli meg a szervezetet, hanem éjszaka is, amikor normál esetben ugye a test regenerálódna. Gondolom ezt ti is tapasztaljátok. A szakértők szerint a tartósan magas 25-28 fokos éjszakai hőmérséklet miatt a szervezet egyszerűen nem tud lehűlni, és ez komoly kimerültséghez vezethet. A pulzus magasabb marad, a vérnyomás ingadozik, és az alvás minősége drasztikusan romlik. A rossz éjszakai pihenés miatt másnap aztán gyakoribb a fejfájás, a koncentrációs zavar, a fáradtság és nő a hőguta kockázata is. A szervezet ilyenkor folyamatos készenléti, ilyen stand-by állapotban van, mert a hőstressz nem szűnik meg alvás közben sem. A szakértők szerint ez különösen veszélyes az idősekre, a krónikus betegekre és azokra, akik hát eleve rosszul tűrik a meleget. A megoldás egyébként nem bonyolult, de mindenképpen tudatos. Lefekvés előtt érdemes lehűteni a lakást, amennyire csak tudjuk, kerülni a nehéz ételeket és figyelni a folyadékbevitelre. A ventilátor és a légkondi segíthet, de a legfontosabb, hogy a test legalább néhány órára elérje azt a hőmérsékletet, amelyben képes regenerálódni. Remélem, hogy tudtam segíteni ezekkel az információkkal. Hát próbáljuk túlélni ezt a kőkemény kánikulát, ami most jelen pillanatban sújt bennünket, de hát előbb-utóbb ennek is vége lesz, úgyhogy kitartást mindenkinek. A Reggeli Plusz Light Edition viszont folytatódik, méghozzá Sean Kingstonnal. Jön a Beautiful Girl.
1: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
2: Say yo! Yeah!

Jó reggelt pluszosok, a reggeli plusz Light Edition első óráját zárjuk pénteken, augusztus 7-én. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek a mai napon. Ábrahám Miklóstól mindjárt átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót, ahogyan szoktam. Előtte viszont gyorsan egy kis kedvcsináló a következő órára. Velünk lesz majd például Sir Rod Stewart, aztán itt lesz Leonie és Callum Scott kettőse, vagy éppen kezdésként Shabuzi, mindjárt jön a Bar Song.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az Országos Gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programja színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rost emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon néhány fokot már visszaesik a hőmérséklet, napközben 35, éjjel pedig olyan 25 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél megerősödhet, megélénkülhet, és csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont napközben továbbra is nagyon erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rasó utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Kellemes szép reggelt kívánok nektek továbbra is, és nagyon szuper pénteki napot előttünk a hétvége, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a reggeli Plusz Light Edition második órája, a stúdióban a mikrofonnál kérsérjük Tomi. No nézzük, hogy ebben az órában miről fogunk majd beszélgetni, hogy milyen témákat hozok. Az óra első felében megnézzünk majd egy nagyon egyszerű egyensúlypróbát, ami megmutathatja, hogy mennyire terheli meg a szervezetünket az öregedés, és ezt egyébként otthon is nyugodtan ki lehet próbálni. Az óra második felében pedig hozok majd olyan háztartási eszközöket, amelyek titokban bizony felfűtik a lakást, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni. Nem hiányozhatnak a helyi infók sem, illetve a legjobb zenék. Kezdünk, jön Shabu Zim és a Bar Song.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kerül.
1: Itt a reggeli plusz light edition második órájában akkor egyensúlyozzunk egy kicsit, és nézzük meg, hogy mennyire vagyunk öregek. Hát létezik egy meglepően egyszerű, otthon is elvégezhető teszt, amely nagyon sokat elárul arról, hogy hogyan öregszik a szervezetünk. Ez az egyensúly próba. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. A szakértők azt mondják, hogy az egyensúly fenntartása összetett feladat. Az idegrendszer, az izmok, az ízületek és a belső fül együtt dolgoznak rajta. Ezért, ha romlik, az gyakran korai jelzés lehet arról, hogy a test terhelés alatt van. No, nézzük akkor, a teszt nagyon egyszerű. Elég az egyik lábunkon megállni és megnézni, hogy meddig bírjuk stabilan. A kutatások szerint, aki 10-15 másodpercnél rövidebb ideig tud egyensúlyban maradni, annál nagyobb eséllyel jelentkezhetnek később keringési, idegrendszeri, vagy izomkoordinációs problémák. Ez egyébként nyilván nem diagnózis, hanem figyelmeztető jel, hogy érdemes jobban odafigyelni a mozgásra, a pihenésre és az általános egészségi állapotra. A szakértők szerint az egyensúly romlása gyakran a kimerültség, a stressz, a kialvatlanság vagy a túl kevés mozgás következménye. Viszont a jó hír, hogy fejleszthető. Már napi néhány perc célzott gyakorlás, például mondjuk egylábonállás, lassú járás vagy könnyű jóga látványosan javíthatja a stabilitást. No, akkor ti is próbáljátok ki, én is ezt fogom most tenni. Rögtön fél lábra állok, aztán mérem az időt, de közben azért elindítom a következő dalt. Jön az Atomic Kitten és a The Tide is High. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Ismét fontos info itt a Plusz FM-en a reggeli Plusz Light Editionben. Ugyanis augusztus 17-én délelőtt 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-ig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott platformon kell feltölteni. A programra a házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen, és romániai lakóhelyen rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben. Mindez tehát augusztus 17-én startol. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nálunk jönnek mindjárt a hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, aztán természetesen folytatódik a reggeli plusz Light Edition, méghozzá Leonie és Callum Scott kettősével. Ez lesz a Stay, úgyhogy ti is maradjatok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamer 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet, vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette, a kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett. ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a MediaFax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomás tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostok emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon néhány fokot már visszaesik a hőmérséklet, napközben 35, éjjel pedig olyan 25 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél megerősödhet, megélénkülhet, és csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont napközben továbbra is nagyon erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosú utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Megyünk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Reggeli Plusz Light Editionben természetesen. Nem sokára hozom majd nektek az óra második témáját, olyan háztartási eszközökkel kapcsolatban, amelyek hát titokban felfűtik a lakásunkat. Figyeljetek mindenképpen, én meg közben hűtelek benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel. Jön Leoni és Kelam Scott, ez a Stay!
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: akkor itt a pluszon jó reggelt mindenkinek még mindig pénteken, és akkor vegyük elő a háztartási eszközöket, amelyek hát nem a barátaink ebben a nagy nyári kánikulában. Hát a hőség idején nem csak a napsütés és a rosszul szigetelt falak melegítik fel a lakást, hanem meglepően sok hétköznapi háztartási eszköz is, amelyek működés közben hőt termelnek. Sokszor jóval többet, mint gondolnánk. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a rejtett hőforrások akár több fokkal is megemelhetik a beltéri hőmérsékletet. A legnagyobb meglepetés, a tévé, a router, a laptop és a telefon töltője is folyamatosan meleget ad le, még akkor is, ha nem használjuk őket aktívan. A konyhai eszközök a legkritikusabbak. A mikro, a vízforraló, a mosogatógép és a sütő működés közben intenzíven fűtik a környezetet, és a hő egy része még kikapcsolás után is bent marad a lakásban. A szakértők azt javasolják, hogy a kánikula napjain érdemes tudatosan időzíteni a háztartási gépek használatát. A mosogatást, főzést és mosást inkább reggelre vagy estére tenni, amikor a lakás kevésbé melegszik fel. A számítógépet és a tévét pedig érdemes kikapcsolni, ha éppen nincs rájuk szükség, mert a folyamatos készenléti állapot is hőt termel. Megint csak okosabbak lettünk. Kitartást kívánok nektek ehhez a nyárhoz és a kánikulához természetesen, és további szép reggelt itt a Plusz FM-en, már is érkezik Rod Stewart, ez a Have You Ever Seen the Rain?
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: Figyelem, figyelem pluszosok, megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, valamint azt, hogy együtt ébredtünk az elmúlt 3 hétben itt a reggeli plusz Light Editionben. Hétfőn már helyreállnak a dolgok, és én is a megszokott időben délután várlak majd benneteket a Sláger Pluszban itt a Plusz FM-en. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Nagyon király hétvégét kívánok nektek péntek lévén, és ne feledjétek, hogy ma is és holnap is DJ diszkózaként érkezem majd este a stúdióba a lemezjátszók mögé Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában, a Party Plusban. A folytatásban érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán a stúdiót már Szegedi Mária kolléganőm foglalja el, aki egyébként a következő órát Rúzsa Magdi dalával indítja. Jön a Szembeszél!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményről.

0: élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostok emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre több felé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsiamári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsiamári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Kevillatos, szép jó reggelt, nagyváradiak! Környékbeliek, 2026. augusztus 7-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok. És ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legklasszabb slágereivel. És ha már slágerek, akkor csapjunk is bele. Kezdésnek itt van Ruzsa Magdolna és a Szembeszél című slágere. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

slágerek és helyi információk itt a Plus FM délelőtti adásában. Új pszichiátriai kórházat és regionális addiktológiai központot építene Nagyvárad önkormányzata az Apáti, tehát az Apateolúj utcában. A helyi tanács közérdekűvé nyilvánított egy 5 hektáros területet, ezzel megkezdődött a beruházás előkészítése. A városvezetés a 2028-ban kezdődő uniós finanszírozási ciklusban pályázna támogatásra, jelenleg a megvalósításhoz szükséges dokumentációk készülnek. Az új intézmény a jelenlegi Lói Pásztor utcai pszichiátriai kórházat váltaná ki, amelyet az önkormányzat szerint már nem lehet tovább bővíteni vagy korszerűsíteni. A tervek szerint az új kórház a pszichiátriai ellátás mellett korszerű addiktológiai központnak is helyet ad majd, ahol alkohol és drogfüggők diagnosztikáját, kezelését és rehabilitációját végzik. A beépítetlen telek mintegy 40%-át foglalják el az épületek, a fennmaradó részen terápiás parkot és zöldövezeteket alakítanak ki. Florin Birta polgármester szerint, ha sikerül uniós támogatást szerezni, az intézmény várhatóan 2034 körül nyithatja meg kapuit.

emberek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok gyűjtőutak építését készíti elő a nagyváradi önkormányzat a város déli részén az elkerülő út mentén. A helyi tanács csütörtökön egyhangulag elfogadta a beruházás övezeti városrendezési tervét. A tervek szerint pedig a gyűjtőutak a Fürdői út, tehát a Nufforulói, a Szelgrosz, a Nagyvárad Alkér községi út és a metro Áruház térsége között épülnek ki az elkerülő út mindkét oldalán. Céljuk pedig, hogy megszüntessék a környező ingatlanokról a közvetlen felés lehajtást a négysávos körgyűrűre, így biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a közlekedés. A város hosszú távon a teljes körgyűrű mentén kiépíteni a gyűjtőutakat. A legtöbb szakasz egyirányú lesz, de bizonyos helyeken kétsávos megoldás készül. A projekt része az oldalsó utcák, üzletek és vállalkozások bekötése is, hogy a helyi forgalom ne közvetlenül az elkerülő utat használja. A most elfogadott rendezési terv 209 hektáros területet érint, és figyelembe veszi a térségben tervezett, vagy már folyamatban lévő közlekedési beruházásokat, köztük a metró körforgalomnál tervezett felüljárót, a Hunyadi János utcát, a Szent Mártoni elkerülővel összekötő átjárót, valamint a készülő villamosvasúti felüljárót. A rendezési terv elfogadása még nem jelenti a kivitelezés megkezdését, a következő lépés a műszaki tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése, a területek jogi helyzetének rendezése és a finanszírozás biztosítása. A beruházás költsége egyelőre nem ismert. Majd visszatérünk a témára. További jó utat és jó rádiózást nektek!

0: el is érkeztünk az első fél időnkhöz itt a 89,6-on a péntek délelőtti pluszban. Nagyváradi a környékbeliek, a stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legklasszabb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
8: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
9: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
8: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű kilokomfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24,90-bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltó osztag 5 tűzoltó autóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. közlekedési információk.
9: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemáry Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemáry Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most vissza a zenéhez.
9: Dua Lipa Houdini című slágerével folytatjuk a péntek délelőttöt. Kellemes, szép nyarat kívánok nektek, és további jó utat, jó rádiózást!
7: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Lassul pluszosok a nagyváradi Körösáruház előtt épülő közúti aluljáró kivitelezése, miután a munkálatok során kiderült, hogy a földgáz vezeték nem a tervrajzokon jelölt nyomvonalon halad. A kivitelező cég eddig két fúrógéppel naponta mintegy 12 cölöpöt készített, ám ettől a héttől már csak egy géppel dolgoztak, így a napi teljesítmény körülbelül 6 cölöpre csökkent. Krisztina Pop építésvezető a Bihoreanulnak elmondta, hogy a gázvezeték nem mintegy 100, hanem körülbelül 260 cölöp helyét érinti, ezért a munkát csak a vezeték áthelyezése után lehet felgyorsítani. A Disztrigázveszt által üzemeltetett 355 mm átmérőjű fővezetéket az építési terület szélére helyezik át. A jelenlegi mintegy 390 méteres szakaszt egy közel 480 méter hosszú új vezeték váltja fel. A kivitelező szerint a közművek áthelyezése a beruházás legbonyolultabb része, de ennek befejezése után ősszel jelentősen felgyorsulhat az építkezés.

0: A nagyváradi hőségben igazi felütülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Figyelemállás keresők! A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint jelenleg 682 betöltetlen állás érhető el Bihar megyében, ebből 433 Nagyváradon. A meghirdetett munkakörök között szerepel egyebek mellett szakács, segédszakács, cukrász, biztonsági őr, értékesítési ügynök, orvosi és kommunikációs asszisztens, pénztáros, sofőr, könyvelő, minőségellenőr, állatgondozó, diszpécser, szakmérnök, eladó, autófestő, valamint szakképzett és szakképzetlen fizikai munkás. További információval a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség nagyváradi székein szolgálnak, azaz a Transzilvánia utca 2 szám alatt. De van telefonszámuk is, 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek! Let's get it started in here. And the bass keeps

volt Karamell és Paja be a 2020-as közös slágere, Na csillagom. Hello, hello, pluszosok, ezzel zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját. Hamarosan 9 óra. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átveszi tőlem a mikrofont, ti jó, ha tudjátok, hogy engem déli 12 óráig elértek a vezetékes számunkon 0359 17 22 22, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváradként, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Itt is üzenhettek. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a péntek délelőtti plusz következő óráját. Ez lesz a...

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
6: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
8: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
10: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsi-Emári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsi-Emári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
10: És már folytatjuk is a péntek délelőtti plusz második óráját. Hello, Nagyváradi, a környékbeliek, Szegedi Mária vagyok. És déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velem, és ne feledjétek a Plusz FM Nagyvárad közösségi oldalain, Facebookon és Instagramon is új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy emelkedik a távhőára Nagyváradon, de az önkormányzat továbbra is jelentős támogatást biztosít a lakosságnak. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, osszátok tovább, hogy minél több emberhez eljusson, mi pedig már hozzuk is a legnagyobb slágereket, Shawn Mendes dalával robogunk tovább. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Telik a péntek délelőtt, hello, Nagyváradi a környékbeliek, hasznos infóval érkeztem. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe a városban. Augusztus 10 és 24-e között forgalomkorlátozás várható a Nagyvásár téren, tehát a December 1 téren, a Kossuth, azaz az Independencia utca és a Zárda, tehát a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára. A gépjárművezetőknek egyenesen az Independencia utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett augusztus 10 és október 10-e között forgalomkorlátozások lépnek életbe a Stefáncselmáry sokárút és a Milkovoly utca térségében is. Itt a szennyvíz és csapadékvízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek. Nagyvárad önkormányzata pedig arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az érintett területeken kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket, vezessenek fokozott óvatossággal és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat a torlódások elkerülése érdekében. Mindezek tehát augusztus 10-től lépnek érvényben. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!

Cipruszosok energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Nagyvárad önkormányzata az országos energiahiány és az asszály miatt. Florin Birta polgármester bejelentette, hogy a közvilágítást a megszokottnál egy órával később, este 10 órakor kapcsolják fel. Az új menetrend hétfő estétől lépett életbe, és az asszály idején marad érvényben. A polgármester szerint a közvilágítás a város egyik legnagyobb energiafogyasztója, ezért az egy órás késleltetéssel naponta mintegy 3,3 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg, éppen a 19 és 23 óra közötti csúcsfogyasztási időszakban. Az átállás fokozatos, így a következő napokban a város különböző részein eltérő időpontban kapcsolhatják fel a lámpákat. Az önkormányzat az ipari parkban működő cégeket és más vállalkozásokat is arra kéri, hogy lehetőség szerint ütemezzék át energiaigényes tevékenységüket a csúcsidőszakon kívülre. Florin Birta azt is bejelentette, hogy kettől a nagyváradi hőszolgáltató naponta mintegy 50 megawattóra villamos energiát termel, amelyet az országos hálózatba táplálnak. A nagyváradi vízmű szerint jelenleg nincs gond az ivóvízellátással, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az aszály idején takarékoskodjanak a vízzel. A polgármester arra kéri a nagyváradiakat, hogy a következő 1-2 hétben 19 és 23 óra között lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat, ezzel is segítve az országos energiarendszer tehermentesítését.

0: 9 óra múlt 27 perccel Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt. A péntek délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy a mikrofont átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ugyanis ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. Miklós érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és klasslágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
5: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
4: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
7: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
8: FM-en, interneten és mobilon
9: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
8: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedtek. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most vissza a zenéhez.
0: Beri és Váci Eszter 2001-es közösével folytatjuk a péntek délelőtöt, érkezik az Egyedül című slágerük.
8: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Rossz FM, Nagyvárad és környéke, egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Pluszosok, a nagyszalontai városháza energetikai felújítása újabb szakaszba lépett. A napokban az épület utolsó, még használatban lévő szárnyát is kiürítik, hogy a kivitelezők a teljes ingatlanban folytathassák a munkálatokat. A helyreállítási alaptámogatásával megvalósuló beruházás miatt a hivatal működését folyamatosan a felújítás üteméhez igazítják. Az irodák átköltöztetése mellett ezekben a napokban az internet és egyéb hálózatok átszerelése is zajlik, ami átmenetileg fennakadásokat okozhat a kommunikációban és az ügyintézésben. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a városháza felújítás teljes ideje alatt folyamatosan működik, az alkalmazottak pedig továbbra is ellátják a feladataikat. A korszerűsítés célja tehát egy energiahatékonyabb, modernebb és az ügyfelek számára is kényelmesebb hivatali környezet kialakítása. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kéri az átmeneti kellemetlenségek miatt, kiemelve, hogy a beruházás eredménye egy korszerűbb, fenntartatóbb és hatékonyabban működő városházak szolgálja majd a nagyszalontaiakat. Zajlanak tehát a nagyszalontai városháza energetikai felújításának munkálatai.

Hello, hello, pluszosok! Újabb a stadion építéséhez szükséges ingatlanok megvásárlását hagyta jóvá a nagyváradi önkormányzat. A város 495 ezer euróért vásárolja meg az Oktávián Góga utca 2 szám alatti telkeket és épületeket, amelyeket a későbbiekben lebontanak, hogy helyet biztosítsanak a Fogarasi utcában tervezett sportkomplexumnak. Az önkormányzat összesen 1031 négyzetméternyi telket és 453 négyzetméter hasznos alapterületű épületeket szerez meg. A jelenlegi tulajdonos a szerződés aláírását követően még egy évig használhatja az ingatlanokat, mivel a működő termelőegység berendezéseinek átköltöztetése időigényes. A városvezetés szerint ez nem késlelteti a stadion kivitelezését, mivel az érintett telek a beruházás szélén helyezkedik el, ahol a munkálatok csak későbbi ütemben kezdődnek. A városvezetés szerint ezzel az utolsó a stadion megépítéséhez szükséges ingatlan is önkormányzati tulajdonba kerül, miközben az adásvétellel elkerülhető a hosszadalmas kisajátítási eljárás. A 16.291 férőhelyes stadion beruházásának teljes értéke áfával együtt közel 473 millió lej. A teljes finanszírozás azonban egyelőre még nem biztosított. A tervezés várhatóan még idén ősszel megkezdődhet, míg az építkezés 2027-ben indul el. Persze amennyiben sikerül biztosítani a hiányzó állami forrásokat.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

végtelen lenne. Ez volt a Kelemen kabátban és a végtelen című slágerük itt a 89,6-on a péntek délelőtti pluszban. Zárjuk a második órát, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont elmondanám nektek, ha van kérdésetek, információtok, hívhattok bátran. Déli 12 óráig itt vagyok veletek. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És csekkoljátok a Facebook és Instagram oldalunkat, új bejegyzést olvashatok. Most tehát érkeznek a hírek után pedig Olivier Rodrigo dalával folytatjuk a péntek délelőttöt.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOC LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: leszünk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű kilokomfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a MediaFax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostokemésztését segítő hemicellulást tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre több felé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nap nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz közlekedési információk.
6: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Hogy telik a péntek délelőtt? Remélem kellemesen. Nagyváradi a környékbeliek, mert benne is vagyunk a délelőtti plusz harmadik órájában. 10 óra múlt pár perccel a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig elkísérlek benneteket helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és szuper slágerekkel. Ma az Ibolya és az Afrodité nevű hallgatóinkat köszöntjük. Nagy szeretettel névnapjuk alkalmából és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. A következőkben szót ejtünk a vízkorlátozásokról, illetve arról, hogy lehet szavazni az aktiv.oradia.ro oldalon az idei költségvetési programba beküldött projektekre, pontosabban arra, hogy mely projektek valósuljanak meg itt Nagyváradon. Hamarosan érkezem a részletekkel, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért Olivia Rodrigo, idei slágere.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradi, a környékbeliek a tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvízet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében.

Hello, hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad Szőlős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport- és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá, lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

No. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 10 óra múlt 28 perccel, nagy váradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt, a péntek délelőtti plusz harmadik órájában. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. Érkezik Miklós a részletekkel, én pedig a hírek után a Plusz FM legklasszabb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
4: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Fairy Mafia volt egy álmom című slágerével robogunk tovább itt, napintek délelőti pluszban. További jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz

Szefen, Nagy Váradék környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi infókkal is ellátunk benneteket. Augusztusban pluszosok több nagyváradi övezetben, köztük a Rezbolyány utca, a Rulikovszki út, az Északősi városrész, az Alumínai utca, valamint a Főutca környékén hirdett lakossági parkolóhely árveréseket a polgármesteri hivatal parkolókezelési szolgálata. A részvétel feltétele a portal.parkari.oradia.ro felületén létrehozott felhasználói fiók, a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelem benyújtása és annak jóváhagyása. A kérelem elfogadása nélkül nem lehet licitálni, ráadásul a benyújtást követően legalább 48 órának is el kell telnie. A jóváhagyott jelentkezők SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést az árverés időpontjáról, de a licitre külön a saját fiókjukból kell jelentkezniük. Az önkormányzat arra kéri az érdeklődőket, hogy időben regisztráljanak, mivel egy ingatlanhoz legfeljebb egy lakossági parkolóhely igényelhető, a szabad helyek száma pedig korlátozott. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, mert zenélünk is tovább.

0: programajánlóval érkeztem, pluszosok.
1: Egy napos kirándulást tervez augusztus 22-én szombaton Hollókőre az Eke 91 Nagyvárad Bihar. A résztvevők felkeresik az UNESCO világörökségi listáján szereplő Hollókői várat és ófalut, megtekintik az 1899-ben épült katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskolamesterházat, valamint Felsőtoldon a kézkilátót is. A túra oda-vissza mintegy 6 kilométer hosszú, a vár érintésével helyenként rövid, meredekebb emelkedőkkel. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 7 órakor a Pelikán Kórház parkolójából. A kirándulást Bodnár Katka és Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni pedig Bodnár Katkánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Augusztus 22-én, tehát szombaton Hollókőre szervez egy napos kirándulást az Eke 91 Nagyvárad Bihar.

0: Nagyváradia környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Déli 12 óráig engem elértek, hívjatok, írjatok üzenetet bátran. Most átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel, ugyanis zárjuk a péntek délelőtti plusz harmadik óráját. Hamarosan 11 óra. A hírek után pedig Nicky Orr és Daisy közösével várlak vissza benneteket. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I
1: only got one thing on my mind. Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen.

0: Hihetetlen, nem?
1: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz, pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet, vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programja színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostokemésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Mától enyhül a hőség, de változékony időjárásra kell készülni. A délutáni csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 20-21 fokra hűl vissza a levegő. A mai nap folyamán a délutáni órákban egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős széllökések, villámlás, mennydörgés és helyenként heves záporok kísérhetnek. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén nem várható csapadék, 33-34 Celsius fok közötti nappali csúcsértékeket mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyvárosban Fáradról. Egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 11 óra múlt 3 perccel Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már benne is vagyunk a péntek délelőtti plusz 4. órájában. 2026. augusztus 7-e, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek, használjátok ki, hívjatok bátran, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. És ne felejtjétek, a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy 20%-kal nő a távhőára Nagyváradon. Csekkoljátok ezt, osszátok tovább, kommenteljetek, most pedig hozom is a Plusz FM legnagyobb snegerét. Kezdésnek itt van az ígért Nicky Orr és Daisy kettősen a Sunroof. Jó utat és jó rádiózást nektek!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Folytelik a péntek délelőtt. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek. Hasznos infóval érkeztem. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe a városban. Augusztus 10 és 24-e között forgalomkorlátozás várható a Nagyvásár téren, tehát a December 1 téren, a Kossuth, azaz az Independencia utca és a Zárda, tehát a Mihály Vitézó utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézó utcára. A gépjárművezetőknek egyenesen az Independencia utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett augusztus 10 és október 10-e között forgalomkorlátozások lépnek életbe a Stefáncselmáry sokárút és a Milkó-Volui utca térségében is. Itt a szennyvíz és csapadékvízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek. Nagyvárad önkormányzata pedig arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az érintett területeken kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket, vezessenek fokozott óvatossággal és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat a torlódások elkerülése érdekében. Mindezek tehát augusztus 10-től lépnek érvényben. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Pluszosok, az Energiaügyi Minisztérium arra kéri a lakosságot, a vállalatokat, a közintézményeket és a termelőfogyasztókat, hogy augusztus 31-ig önkéntesen mérsékeljék az áramfogyasztást este 19 és 23 óra között. A felhívást a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult energetikai helyzettel indokolták. A háztartásoknak azt javasolják, hogy a nagy energiaigényű készülékeket, például a mosógépet, mosogatógépet, bojlert vagy az elektromos autó töltését lehetőleg 11 és 17 óra között használják, amikor nagyobb a napenergia termelés. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az egészség megőrzéséhez szükséges berendezések, például a légkondicionálók vagy orvosi eszközök használatát nem kell korlátozni. A vállalatokat és közintézményeket arra kérik, hogy ahol lehetséges, csökkentsék az esti fogyasztást, ütemezzék át energiaigényes tevékenységeiket, kapcsolják le a felesleges világítást és berendezéseket. A felhívás nem érinti a kórházakat, a sürgősségi szolgálatokat és más kritikus infrastruktúrákat. A tárolókapacitással rendelkező termelőfogyasztóknak azt ajánlják, hogy napközben töltsék fel akkumulátoraikat, az eltárolt energiát pedig az esti csúcsidőszakban használják fel. A minisztérium kiemelte, hogy az intézkedések önkéntesek és átmenetiek. Céljuk az áramkimaradások és a szigorúbb korlátozások elkerülése.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz, pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Horváth Tamás és a Kovalszky Maga Vega 2-sével folytatjuk a péntek délelőtöt. Érkezik na a Fehér Holdó című slágerük.
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Hello, hello, nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a péntek délelőtt? Remélem kellemesen. Meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek, írjatok üzenetet, vagy hívjatok bátran. Különleges égi jelenség lesz látható Nagyváradról augusztusban. Augusztus 12-én teljes napfogyatkozás következik be, ugyanis amelynek teljes fázisa csak a föld egyik keskeny sávjából lesz megfigyelhető. Romániában ugyan nem lesz látható a teljes fogyatkozás, de az ország nyugati részén így Nagyváradról is részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg. De hogy mit is jelent ez pontosan? Napfogyatkozás akkor történik, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a nap korongját. Nagyváradról nézve a hold csak a nap egy részét takarja majd el, ezért úgy láthatjuk az eget, mintha a napkorongból kiharaptak volna egy darabot. A jelenség tehát augusztus 12-én este 20:30 körül kezdődik, közvetlenül napnyugta előtt. A nap körülbelül 38%-os takarásban lesz a legnagyobb fázis idején, de a napkorong hamarosan a horizont alá bukik. A teljes napfogyatkozás Európában többek között Grönlandról, Izlandról és Spanyolország egyes területeiről lesz látható. Ott a hold teljesen eltakarja majd a napot néhány percre. Fontos azonban megjegyezni, hogy a napot szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel nézni veszélyes. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag speciális napfogyatkozás szemüveget vagy megfelelő napszűrőt használjatok. Augusztus 12-én tehát részleges napfogyatkozás figyelhető meg Nagyváradról, közvetlenül napnyugta előtt.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-el.

Pluszosok befejeződött és hivatalosan is lezárult a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése. Közölte mindezt a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Rogérius negyed egyik legnagyobb iskolájának számító intézmény korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetben fogadhatja így a diákokat és a pedagógusokat. A beruházás a nagyváradi önkormányzat oktatási infrastruktúrát fejlesztő programjának része, amelyet az országos helyreállítási terv forrásaiból finanszíroztak. Az 1973-ban alapított 40 tantermes iskolaépületben teljesen megújították az elektromos víz- és csatornahálózatot, LED-világítást, padlófűtést és hűtési funkcióval ellátott gépi szellőztetést építettek ki. Felújították a tantermeket, folyosókat és közösségi tereket is, korszerű nyílászárókat, külső hőszigetelést és napelemes rendszert kapott az épület. Az akadálymentesítés részeként új rámpa és mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség is készült. A beruházás a tornatermet is érintette, amely szintén energiahatékonysági korszerűsítésen esett át. Az iskola tantermeit pedig új bútorokkal és digitális eszközökkel szerelték fel egy külön projekt keretében. Befejeződött és hivatalosan is lezárult tehát a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése.

Wave Kalandor című slágerét hallottuk itt a 89,6-on, ezzel pedig a péntek délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Hamarosan déli 12 óra. A mikrofont átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig letészem már Alantot. Egy kicsit hosszabb időre köszönök most el tőletek. Hosszos Anyi kollégámmal váltjuk egymást, ő jön a szabadságáról, én megyek a szabadságomra. Két hét múlva azonban a megszokott időben várlak benneteket reggel 8-tól déli 12 óráig itt a Plus FM hullámhosszán. Kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek, további jó utat és jó rádiózást, és természetesen jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál

0: Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltó osztag 5 tűzoltó autóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
1: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, miközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat!

0: Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Eközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Írja a Profit.ro. Az Eurostat adatai szerint az európai háztartások egy fűre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a fűzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb. A hazai érték 390 egység, ami 5 évvel alacsonyabb a kontinens átlagánál. Az utóbbi évtizedben a romániai jövedelmek és a vásárlóerő egyre jobban megközelítették az uniós átlagot, de az energiafogyasztás terén nem játszódott le hasonló folyamat. A magyarországi háztartások fogyasztása különben 40%-kal nagyobb a hazainál. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IRO Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lei volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben ugyan 13%-kal nőtt, de a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál több, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomás tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új

0: Ér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptánc bemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigy enzimeket, epesavat és a rostokemésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
1: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta.

0: Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltó osztag 5 tűzoltó autóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedtek el. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Miközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac. Rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Eközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Írja a Profit.ro. Az Eurostat adatai szerint az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakáshűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb. A hazai érték 390 egység, ami 5 évvel alacsonyabb a kontinens átlagánál. Az utóbbi évtizedben a romániai jövedelmek és a vásárlóerő egyre jobban megközelítették az uniós átlagot. De az energiafogyasztás terén nem játszódott le hasonló folyamat. A magyarországi háztartások fogyasztása különben 40%-kal nagyobb a hazainál. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IRO Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lei volt. Derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lei díjbevétel

0: Jelenleg az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben ugyan 13%-kal nőtt, de a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál több, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
10: És most vissza a zenéhez.
11: Slágerek,
12: magyar kedvencek Nagyváradon.
13: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: nyarat, kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az Országos Gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Visitor Rádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rost emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
5: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slá!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
3: van az a mester. Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!

0: 0655 655 és 0724 246 911.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
1: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már

0: feeling me? Let's do something.
1: Ez a Plusz FM nagyvárad.
2: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: Mész, vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén, valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, miközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac. Rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Eközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Írja a profit.ro. Az Eurostat adatai szerint az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb. A hazai érték 390 egység, ami ötödével alacsonyabb a kontinens átlagánál. Az utóbbi évtizedben a romániai jövedelmek és a vásárlóerő egyre jobban megközelítették az uniós átlagot. De az energiafogyasztás terén nem játszódott le hasonló folyamat. A magyarországi háztartások fogyasztása különben 40%-kal nagyobb a hazainál. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IRO Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lei volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben ugyan 13%-kal nőtt, de a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál több, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet, vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomás tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostok emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat,

0: irányi. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedtek. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent. Hey, let's keep this
1: thing going. Itt a Plus FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plus.
2: Hello pluszosok, ez már a Party Plus aktuális kiadása. Nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek pénteken este. A lemezjátszóknál DJ Diszkóza, jön a mainstream set a következő 60 percben, hangerő fel, indul Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia.

0: No hát pénteken este zárjuk a Parti Plusz első óráját, de pánikra semmi ok, hiszen jön a folytatás, megszakítás és duma nélkül a következő egy órában a Classic Set, ugye az elmúlt 20-30 év legnagyobb klub és dance kedvencei, a lemezjátszóknál továbbra is DJ Diszkóza.
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az Országos Gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programja színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogóbb segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostokemésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a borsi

0: Adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, miközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Eközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Írja a profit.ro. Az Eurostat adatai szerint az európai háztartások egy fűre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb. A hazai érték 390 egység, ami 5 évvel alacsonyabb a kontinens átlagánál. Az utóbbi évtizedben a romániai jövedelmek és a vásárlóerő egyre jobban megközelítették az uniós átlagot. De az energiafogyasztás terén nem játszódott le hasonló folyamat. A magyarországi háztartások fogyasztása különben 40%-kal nagyobb a hazainál. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IRO Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lei volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke

0: többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál több, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot

0: Mutató, gyermekfoglalkozások, néptánc bemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a Debreceni Virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigyenzimeket, epesavat és a rostok emésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltó osztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedt. El. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.